veče badnje. Al ovo danas sasvim slučajno.

čas, kao uvek na to veče, gospođa do nas, unucima kolač peče.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

3-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: čudni se, ovde sveci slave, sine moj.
1: Öt óra van.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alusú gomb baby, love me tender. Pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste,

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk: barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen Zlatibori pihenést! Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon!

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a Jószág és Kirakodó vásárt kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár az árusok szerint kevesebben voltak a megszokottnál. A hőség érezhető volt, a vásártéren ennek ellenére számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A kispiaci vásárban szinte minden megtalálható, a legtöbben azonban nem csak vásárolni érkeznek, hanem a hangulat miatt is visszatérnek hónapról hónapra. A kilátogatók szerint a hőség miatt valamivel kisebb volt a nyüzsgés a megszokottnál. Ennek ellenére a vásárlók folyamatosan érkeztek, az árusok standjainál pedig az egész délelőtt lehetett nézelődni. A kispiaci vásárban a mezőgazdasági termelők is könnyen beszerezhették a munkájukhoz szükséges eszközöket. A kínálat ezúttal is változatos volt. A vásárlók különböző virágok, kézműves termékek, bőrtáskák és ruházati cikkek közül is válogathattak, valamint kisállatok és lovak is voltak. Mindemellett pedig a bőséges étel és italkínálat, valamint a vásári finomságok és a házi készítésű sütemények sem hiányozhattak. Legközelebb július 26-án vasárnap tartanak vásárt kispiacon. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba. A Majesz Rednyaskola portálon közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik, kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én, hétfőn 8 órától július 2-án, csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nyolcadikosok a záróvizsgát követően korábban kitöltötték a középiskolai jelentkezési kívánságlistát. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64 ezer négy végzős nyolcadikos számára biztosított a középiskolai férőhely. A szerbiai háztartások villanyszámlája az idei első negyedévben átlagosan 9,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Noha 2026 elején nem emelkedett a villamosenergia szabályozott ára, az év végéig ugyanakkor újabb drágulás várható, amelyet a fogyasztási blokktarifák módosítása is kísérhet, írja az Insider a köztársasági statisztikai hivatal adatai alapján. A látszólagos elmondás oka, hogy tavaly októberben bevezetett intézkedések hatása idén jelentkezett teljes mértékben. 2025. október 1-től emelkedett a lakossági villamosenergia ára, emellett módosult a blokktarifás rendszer is. A legdrágább vörös zónába kerülés határát havi 1600 kWh-ról 1200 kWh-ra csökkentették. Emellett a nagyobb áramigényű háztartások, különösen a villannyal fűtők, fogyasztásuk nagyobb részéért fizettek magasabb díjat. Az év hátralévő részében további áremelkedésekre lehet számítani. A Szerbia és a Nemzetközi Valutalap közötti megállapodás értelmében augusztus végéig felülvizsgálják a blokktarifák rendszerét, októberben pedig újabb villamosenergia áremelés várható. Ennek mértékét a kormány egyelőre nem közölte, de a Nemzetközi Valutalapnak benyújtott dokumentumok már számolnak vele. Jubondrák Szávéty, a belgrádi közgazdaságtudományi kar professzora szerint várhatóan a jövőbeni tarifamódosítások is figyelembe veszik majd a szociális szempontokat, így a legkisebb fogyasztású, jellemzően alacsonyabb jövedelmű háztartások várhatóan kisebb terhekkel szembesülnek, míg a magas fogyasztású ügyfelek nagyobb mértékben járulnak hozzá a rendszer finanszírozásához. Szávics úgy látja, hogy a villamosenergia drágulása önmagában nem lesz meghatározó tényező az infláció alakulásában. Szerinte az árak emelkedését elsősorban a piaci folyamatok alakítják, miközben az állam feladata, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a gazdaság működésének finanszírozása és a társadalmilag leginkább rászorulók védelme között.

0: A benzin drágult, a dízel áron nem változott. A következő 5 napban még Szerbiában 1 liter ollómentes benzinért 2 dinárról többet kell fizetni, mint előző héten 193 dinár, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyag árak péntek 15 óráig érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Továbbra is napos időben lesz részünk az ország túlnyomó részén, száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon rekkenő hőséggel, kánikulával kell számolni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a sztrók esélye. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Panda Rádió.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Fontána, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.

Vagon, kavarok, végre az, az, amit akarok. Ez egyszer az, amit akarok. Eljött és vastagon kavarok.

esést. Hát megjött gazdagon kavarog, ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarog.

De az, az, amit akarok, ez egyszer az, amit akarok.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, új hét kezdődik, és vele együtt új lehetőségek, új találkozások és új remények is érkeznek. Sokan úgy érzik, hogy a hétfő nehéz nap, pedig valójában minden hétfő egy tiszta lap, amelyre mi írhatjuk fel a következő történetünket.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Van egy régi történet egy kertészről, aki minden tavasszal elültette a magokat, megkérdezték tőle, honnan tudod, hogy melyikből lesz a legszebb virág? A kertész mosolygott és azt felelte, nem tudom, de mindegyiket ugyanazzal a szeretettel ültetem el.
6: A hétfő is olyan, mint egy mag, még nem látjuk, mi lesz belőle, lehet belőle egy sikeres hét, egy új barátság, egy jó hír, vagy akár egy álom első lépése. De ahhoz, hogy kivirágozzon, gondoskodnunk kell róla egy kedves szóval, egy mosollyal, egy kis türelemmel.
7: Sokszor azt mondjuk, már megint hétfő, pedig mondhatnánk azt is, végre egy új kezdet. Minden hétfő esély arra, hogy valamit egy kicsit jobban csináljunk, mint a múlt héten.
6: A panda ma reggel egy apró napraforgó magot talált a zsebében, nem emlékezett, hogyan került oda. Elültette a kertben, valaki megkérdezte, biztos vagy benne, hogy kinő. A panda mosolygott, nem vagyok biztos benne, de ha nem ültetem el, biztosan nem fog.
7: Lehet, hogy ma valaki bead egy álláspályázatot, valaki felhív egy régi barátot, valaki kibékül valakivel, valaki pedig egyszerűen csak elindul egy régóta halogatott úton. Minden nagy változás egyetlen apró döntéssel kezdődik.
6: Ne féljünk újra kezdeni, a természet sem kérdezi meg, hogy érdemes-e kivirágoznia. Egyszerűen megteszi, mi is képesek vagyunk minden új napból valami szépet kihozni. Vigyünk magunkkal ezt a gondolatot. Ne azt nézd, milyen hosszú előtted az út, örülj annak, hogy ma is van lehetőséged megtenni az első lépést. Kívánjuk, hogy ez a hétfő hozzon sok örömöt, jó hírt és olyan pillanatokat, amelyre még sokáig fognak mosolyogva emlékezni. Ez volt a nap pozitív gondolata, itt a Tisza hangjában. Legyen csodaszép hétfőjük!
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
8: Elértem mindent, amire vágytam.

0: Manda Rádió.
1: Nagyon szép hétfőrengelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Ma szeretettel köszöntjük mindazokat, akik Péter vagy a Pál nevet viselik. Szívből kívánunk nekik nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretetet és rengeteg mosolyt.
2: Mentése szikla, kőszikla. Nem véletlen, hogy a Péter névhez gyakran a megbízhatóságot, az erőt és a kitartást társítják. A Pál név latin eredetű, jelentése kicsi, szerény. A szerénység azonban gyakran nagy belső erőt takar.
1: De milyenek a Péterek? A hagyomány szerint a Péterek határozottak, segítőkészek, megbízhatóak, jó humorúak, és mindig számítani lehet rájuk. És a Pálok pedig sokszor türelmesek, nyugodtak, bölcsek, kitartóak és kiváló barátok.
2: Június 29-e a néphagyományban Péter Pál napja, amely a nyár egyik legfontosabb jeles napja. Régen úgy tartották, hogy ezen a napon kezdődik az aratás. A gazdák már kora reggel a földekre indultak, hiszen elérkezett a kenyérnek való gabona betakarításának ideje.
1: A népi mondás szerint Péter Pálkor megszakad a búzatöve. Ez azt jelenti, hogy a kalánc beérett és megkezdődhet az aratás. A mai nap virága legyen a napraforgó, mindig a fény felé fordul, talán nekünk is ezt üzeni. Keressük minden nap a napos oldalt. Ma reggel a panda egy búzamező mellett sétált. A kalászok lágyan ringatóztak a szélben. A panda leszakított egyetlen aranyló kalászt, és mosolyogva ezt mondta. A legszebb termést mindig a türelem, a munka és a szeretet hozza.
2: Talán ma valaki egy tortával készül, valaki egy öleléssel, valaki pedig egy egyszerű telefonhívással mondja el, hogy talán emlékezetessé a napot. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget, szeretetet és örömteli pillanatot kívánunk minden Péternek és Pálnak. Isten éltesse az ünnepelteket még nagyon sokáig szeretetben, békében és mosolyban.

0: Rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Ma egy igazi magyar klasszikus kerül a sütőbe, omlós fűszerrel, sert és oldalas, kívül ropogósra, belül szaftosra sütve. Ez az az étel, amelynek már az illata is összehívja a családot az asztal köré, és természetesen ma sem marad el a panda csavar. Kedves hallgatóink, vannak ételek, amelyekből már az első falat után otthon lesz. A magyaros sült oldalas pontosan ilyen egyszerű, laktató és ellenállhatatlanul finom. Mik a hozzávalók?
3: 4 személyre szükségünk lesz 1,5 kg sert és oldalasra, 6 gereszt fokhagymára, 2 teáskanál őrölt piros paprikára, sóra, őrölt fekete borsra, 1 teáskanál majorannára, 1 teáskanál köménymagra, 2 evőkanál olajra, 1 kg burgonyára a köretnek. Az oldalast megmossuk, papírtörlővel szárazra töröljük, a fokhagymát összezúzzuk, majd összekeverjük a piros paprikával, sóval, borssal, majorannával és egy kevés olajjal. Ezzel a fűszeres páccal alaposan bedörzsöljük a húst. Ha van rá időnk, hagyjuk a húst legalább néhány órát, de akár egy éjszakát is pácolódni, így a fűszerek még jobban átjárják az oldalast. A húst lefedve 160 fokon körülbelül 2 órán át sütjük, ezután levesszük a fóliát és még 20-30 percig pirítjuk, hogy szép aranybarna ropogós kérget kapjon. A burgonyát hasábokra vágjuk, enyhén fűszerezzük és az oldalas mellett sütjük készre, savanyúsággal vagy friss salátával tálalva az igazi, de mi Andrea a panda csavar.
2: Igen, és most jön a mai titkos panda csavar, a sütés utolsó 10 percében. Kenjük meg az oldalast egy kevés méz, mustár és fokhagyma keverékkel. Ettől gyönyörűen karamellizálódik a külseje, miközben belül szaftos marad.
3: A magyaros ételek egyik legfontosabb fűszere a piros paprika. Nem csak szép színt ad az ételnek, hanem jellegzetes gazdag ízt is.
2: A panda egyszer vasárnap magyaros oldalast sütött. Az illat már messziről odacsalogatta a szomszédokat, mindenki megkóstolta, és hamar elfogyott az utolsó falat is. A panda nevetve ezt mondta, a legjobb recept az, amely után még a
3: kell egy vasárnapi ebédet az asztalon gőzölög a frissen sült

0: Oldalas a család együtt ül, nevet, beszélget, és rájövünk, hogy az étel nem csak táplál, hanem össze is hoz bennünket.
1: A legfinomabb fogások titka nem csupán a fűszerekben rejlik, hanem abban a szeretetben is, amellyel elkészítjük őket. Mert ahol jó illatok lengik be a konyhát, ott mindig otthonra talál a család. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma egy omlós, incsiklandó, magyaros sült oldalast készítettünk. Egy kicsit hagyományosan, egy kicsit különlegesen és nagyon pandásan.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovo.
4: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szent Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
5: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
6: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkoszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
7: Ez volt a reklám.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Ma egy olyan együttes történetét idézzük fel, amelynek dalai a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének meghatározó slágerei lettek. Ha felcsendül a balatoni láz, csak ennyi kell. Vagy a Nézz rám, sokaknak azonnal a nyár, a diszkók és a gondtalan fiatalság jut eszébe. Ezúttal a 4F Klub történetében kalandozunk el. Kedves hallgatóink, a 90-es évek végén új korszak kezdődött a magyar könnyű zenében. Egymás után jelentek meg azok az együttesek, amelyek megtöltötték a koncerttermeket és a diszkókat. Közéjük tartozott a 4F Klub is.
3: Az együttes az 1990-es évek második felében alakult, a csapat modern, lendületes popzenét játszott, amelyet könnyen megjegyezhető dallamok és fülbemászó refrének tettek népszerűvé, rövid idő alatt országszerte ismerté váltak. A rádiók egyre többször játszották a dalaikat, a közönség pedig hamar megszerette a fiatalos, energikus hangzásukat, a koncertjeiken mindig fantasztikus hangulat uralkodott.
2: Kevés magyar nyári sláger vált olyan ismerté, mint a balatoni láz. Ez a dal szinte összeforrt a napsütéssel, a vakációval és a balatoni nyárral. Ma is sok helyen felcsendül, ha elkezdődik a nyári szezon. A zenekar több népszerű dalt is készített, amelyek sokáig szerepeltek a rádiók műsorán. Zenéjük egyszerre volt romantikus, vidám és táncolható.
3: Az együttes sikerei idején még kazettákon és CD-ken hallgattuk a kedvenc zenéiket, sokan órákig várták a rádióban, hogy felcsendüljön egy kedvenc daluk. A zenekar számtalan városnapon, falunapon és nyári fesztiválon lépett fel, a közönség együtt énekelte velük a legismertebb refréneket. Egyszerű, őszinte dalszövegek könnyű fellépésüket jellemezte.
2: Az együttes ma is felidézik a nyári táborokat, a balatoni estéket és az első szerelmeket. Egy korszak, amikor még kazettát tekertünk ceruzával, és kedvenc számainkat magnón hallgattuk. A Panda egyszer egy régi CD-re bukkan. Elindította a lejátszót, és megszólalt a balatoni láz, pár pillanat múlva már táncolt és a nappaliban, majd nevetve ezt mondta: a legjobb dalok nem csak a lábunkat mozgatják,

0: meg, hanem a szívünket is.
1: Egyetlen dallam elég ahhoz, hogy újra átérjük a régi nyarakat, a barátokat, a szerelmeket, a gondtalan estéket. Ez a zene igazi varázsa.
0: A slágerek nem csak dalok, hanem emlékek, amelyeket magunkkal viszünk. És amikor újra felcsendülnek egy pillanatra, ismét fiatalnak érezzük magunkat. Ez volt a zenetörténeti morzsánk itt a Tisza hangjában, ahol ma a 4F Klub történetébe kalandoztunk egy kicsit nosztalgikusan, egy kicsit balatoni hangulatban és nagyon pandásan.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 06521229555. Adankó.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és...

0: Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Kedves hallgatóink, ismét fellapozzuk a történelem nagykönyvét. Június 29-e olyan nap, amelyhez történelmi események, tudományos áttörések, technikai mérföldkövek és jeles világnapok is kapcsolódnak. Induljunk egy újabb időutazásra.
3: Nagyon szép hétfő reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Képzeljük el, hogy ma egy időgéppel utazunk vissza a múltba, és minden megállónál egy új történet vár bennünket.
2: 1945. június 29-én már javában zajlott az a történelmi folyamat, amelynek során az aláírt ENSZ alkotmány új korszakot nyitott meg a nemzetközi együttműködésben. A világ országai a II. Világháború után a béke és az együttműködés megerősítésére törekedtek.
3: 2007. június 29-én került a boltokba az első iPhone. Ez a készülék alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan telefonálunk, internetezünk és fényképezünk. Az okostelefonok korszakának egyik legfontosabb mérföldköve lett.
2: 1613-ban ezen a napon tűzpusztította el London híres Globe színházát. Ez volt az a színház, ahol William

0: Shakespeare számos művét is bemutatták, a színházat később újraépítették.
1: Június 29-én 1520-ban halt meg az aszték uralkodó. Halála jelentős fordulópontot jelentett az aszték birodalom történetében, amikor a spanyol hódítás már javában zajlott.
0: Június 29-e az ENSZ trópusok nemzetközi napja. Ez a világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a trópusi térségek a Föld élővilágának jelentős részét adják, ugyanakkor különösen érzékenyek az éghajlatváltozásra.
1: A világ számos országában június 29-ét a fényképező gép napjaként is emlegetik. Ezen a napon sokan kedvenc fotóikat osztják meg, hiszen egyetlen kép is képes megőrizni egy egész élet legszebb pillanatait.
0: Az idei június 29-e különleges abból a szempontból is, hogy ma este lesz a júniusi teli hold, az úgynevezett Efer hold. Nevét nem a színéről kapta, hanem arról az időszakról, amikor Észak-Amerikában hagyományosan megkezdődött a szamóca szürete. Idén ez egyben a nyár első teli holdja is. A panda ma egy régi fényképezőgépet talált a padláson. Belepillantott a keresőbe és hirtelen úgy érezte, mintha újra látná a régi családi kirándulásokat. Rájött, hogy a legszebb emlékeket nem a gép őrzi, hanem a szívünk. A panda mosolyogva ezt mondta, az idő elszáll, de a szeretettel megélt pillanatok örökké velünk maradnak.
1: A történelem a nagy eseményeket jegyzi fel, a mi életünk történetét pedig a hétköznapok apró csodái írják. Lehet, hogy a mai nap is egy olyan emléket ad, amelyre évek múlva is mosolyogva gondolunk vissza. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Következik a Panda Kuckó, a Panda Kuckó támogatója, a Magyar Kanizsai Profivánt Állatorvosi Ambulancia. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 és délután 2 óra között várják a gazdikat a gesztenyefasor 90/A szám alatt. Kisállatellátás, vakcinázás, műtétek, mennyiségi kutya és macskatápok egy helyen. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, hanem családtagok.
5: Kedves hallgatóink, a nyári meleg nem csak nekünk, hanem négy lábú barátainknak is komoly megterhelést jelenthet. A kutyák és a macskák egészen másképp hűtik magukat, mint az emberek. A kutyák nem az egész testükön izzadnak, leginkább lihegéssel, és a tappancsaikon keresztül adják le a hőt. Ezért a nagy melegben sokkal könnyebben túlmelegedhetnek.
4: A legfontosabb, hogy mindig legyen előttük friss, tiszta ivóvíz, forró napokon, akár naponta többször is cseréljük ki. Ha a kutya vagy a cica kint tartózkodik, mindig legyen árnyékos helye. A tűzön napon még néhány perc is veszélyes lehet.
5: A kutyasétát inkább kora reggelre vagy estére időzítsük, a felforrósodott aszfalt megégetheti a tappancsokat. Egy hűtőmatrac vagy egy nedves törölköző kellemes pihenőhely lehet. Sokan egy kis medencét is tesznek a kertben, amelyben a kutyák szívesen pancsolnak.
4: Ez az egyik legfontosabb szabály, hogy seha ne hagyjuk a kutyát az autóban, még lehúzott ablak mellett sem szabad kutyosodhat a jármű belseje. A kedvencünk nagyon erősen liheg, bágyat, nehezen mozog vagy összeesik, azonnal vigyük hűvös helyre és kérjünk állatorvosi segítséget. Ilyenkor minden perc számíthat. A panda egy forró nyári délután látta, hogy kutyusa csak árnyékot keres. Elővett egy kis gyermekmedencét, friss vizet töltött bele, és tett mellé egy tál hideg vizet is. A kutyus boldogan pancsolt, majd lefeküdt a hűvös fűre. A panda megsimogatta, és ezt mondta, a szeretet néha annyiból áll, hogy odafigyelünk arra, mire van szüksége annak, aki nem tudja elmondani.
5: A nyár a közös séták, kirándulások és játékok ideje, de a legnagyobb ajándék, amit kedvenceinknek adhatunk, az a gondoskodás. Figyeljünk rájuk, óvjuk őket a hőségtől, és élvezzük együtt a nyár minden szép pillanatát.
4: Ez volt a Panda Kuckó rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia. Keressék bizalommal a gesztenyefasor 90/A szám alatt. Telefon 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, hanem családtagok. Találkozunk legközelebb is a Panda Kuckóban, itt a Tisza hangjában.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Nyár és magas vérnyomás, mire figyeljünk a melegben? A nyár sokak kedvenc évszakad, de a nagy meleg komoly kihívást jelenthet azoknak, akik magas vérnyomással élnek. A hőség megterheli a szervezetet, ezért ilyenkor még fontosabb odafigyelni a folyadékpótlásra, a pihenésre és az egészséges szokásokra. Nézzük, hogyan vigyázhatjuk magunkra a forró napokban. Kedves hallgatóink, a napsütés feltölt energiával, de a hőség próbára is teheti a szervezetünket.
4: Különösen azokét, akik magas vérnyomással élnek, a melegben az ereink kitágulnak, hogy a szervezet könnyebben tudja leadni a hőt. Ez egyes embereknél a vérnyomás csökkenéséhez vezethet, másoknál pedig a kiszáradás vagy a fokozott megterhelés miatt jelentkezhetnek panaszok. Ezért fontos, hogy figyeljünk a közérzetünkre, és szükség esetén egyeztessünk kezelőorvosunkkal.
3: A nyári hőségben az egyik legfontosabb, a megfelelő folyadékbevitel a legjobb választás a víz. Érdemes rendszeresen inni, nem csak akkor, amikor már szomjasak vagyunk. A legmelegebb órák általában 11 és 16 óra közé esnek. Ha lehet, ilyenkor maradjunk hűvös helyen vagy árnyékban. Nyáron jól esnek a friss saláták, zöldségek és gyümölcsök. A túlsós, nehéz ételek helyett válasszunk könnyebb fogásokat.
4: A séta és a könnyű testmozgás jót tehet, de inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákban mozogjunk. Akinek magas a vérnyomása, annak érdemes rendszeresen mérnie. Ha szokatlan értékeket vagy rosszul étet tapasztalunk, forduljunk orvoshoz.
3: A panda egy forró nyári napon a kertben üldögélt, volt nála egy kulacs hideg víz, egy kalap és egy árnyékos pad. A szomszéd megkérdezte, miért nem a napon ülsz. A panda nevetve azt választotta, a nyarat élvezni kell, nem legyőzni.
4: A nagymamák régen is tudták, hogy a déli hőségben jobb pihenni. Reggel dolgoztak, délben árnyékba húzódtak, este felé pedig újra megtelt élettel az udvar. Néha a régi szokások, ma is a legjobb tanácsok.
3: Az egészség nem csak abból áll, hogy kezeljük a betegségeket, hanem abból is, hogy odafigyelünk a testünk jelzéseire. Egy pohár víz, egy kis pihenés és némi árnyék sokat jelenthet a nyári napokon. És ne feledjék, ha magas vérnyomásra gyógyszert szednek, annak adagolását csak orvosi tanácsra változtassák meg. Szépség és egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma arról beszélgettünk, hogyan vigyázhatunk magunkra a nyári hőségben, ha magas a vérnyomásunk, egy kicsit tudatosabban, egy kicsit egészségesebben és nagyon pandásan.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: časom. Fun Rádió. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Ma reggel a panda korán kelt és elindult a Tisza partján, a nap első sugarai aranyszírűre festették a vizet, a madarak már vidáman énekeltek. A panda ekkor arra gondolt, minden reggel egy új lehetőség arra, hogy valami szépet vigyünk magunkkal a napba. Nézzük, mit üzennek már a csillagok. Kosok ma bátran mondják ki azt, amit régóta a szívükben hordoznak. Egy őszinte mondat most többet érhet 100 hallgatásnál. A panda is azt üzeni, hogy a bátorság nem a félelem hiány.
3: Hogy mások sietsége kizökkentse önöket, a nyugalom ma igazi kincs lesz. A legerősebb fa sem nő egyik napról a másikra.
2: Ikrek, ma egy kedves beszélgetés különleges örömet hozhat, lehet, hogy éppen önök csalnak mosolyt valaki arcára. A mosoly az egyetlen ajándék, amelyből adva is több marad.
3: Rákok, ma érdemes több időt tölteni a szeretteikkel, az együtt töltött percek felbecsülhetetlenek, a szeretetből soha nem

0: Nem fogy el, minél többet adunk belőle.
1: Oroszlánok, ma valaki számít a segítségükre, egy kedves gesztus nagy változást hozhat. Az igazi erő a jó szívűségben rejlik.
0: Szüzek, ma egy kis odafigyelés nagy eredményt hozhat. Ne siessenek, a pontosság most meghozza a jutalmát, a csodák gyakran az apró részletekben bújnak meg.
1: Mérlegek, ma találják meg az egyensúlyt a munka és a pihenés között. Mindkettőre szükség van a teljes élethez. A harmónia ott kezdődik, ahol időt adunk magunknak is.
0: Skorpiók, ma hallgassanak a megérzéseikre, a belső hangjuk jó irányba vezetheti önöket. A szív sokszor hamarabb tudja a választ, mint az ész.
1: Nyilasok, ma valami új inspiráció érkezhet. Legyenek nyitottak az új lehetőségekre. A világ mindig tartogat valami szépet annak, aki kíváncsian néz körül.
0: Bakok, ma egy régi fáradozásuk végre meghozhatja az eredményét. Érdemes továbbra is türelmesnek maradni, a legmagasabb csúcsokra is lépésről lépésre jutunk fel.
1: Vízöntők, ma szinte záporozhatnak az új gondolatok, jegyezzék fel őket, mert egy közülük még sok örömet hozhat. A nagy álmok egy apró ötlettel kezdődnek.
0: Halak, ma ne adják fel még akkor sem, ha valami elsőre nehéznek tűnik. A kitartás sokszor többet ér, mint a tökéletesség. A remény olyan, mint a nap felkelte. Minden reggel újra megérkezik.
1: A panda a Tisza partján egy apró kavicsot dobott a vízbe. A kavics után egyre nagyobb körök jelentek meg a vízen. A panda mosolyogva így szólt. Egyetlen kedves szó is olyan, mint egy kavics a vízben. A hullámai sokáig elérnek másokhoz. Ez volt a horoszkóp másképp pandás módra itt a Tisza hangjában. Legyen ez a hétfő tele reménnyel, mosolyokkal és olyan pillanatokkal, amelyek még szebbé teszik az egész hetet.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Majdnem mindnyájan ültünk már repülőgépen. Én például majdnem. 1974-ben, de aztán 75-ben létrejött a dolog. Biztos nem én vagyok az egyetlen, akinek feltűnt, hogy a személyzet nyelvezete helyenként, mint hogyha túlontúl fontoskodó, hivataloskodó lenne. Már a kapunál kezdődik. Kérjük, szálljon fel a repülőgépre. Hát ez gondolkodóba ejt. Szálljak fel a repülőgépre? No nem, én inkább beszállnék a repülőgépbe. Tudják, ki szálljon fel a gépre? James Bond.

0: És pont ekkor arról tájékoztatnak, hogy sajnos némi késés lesz, ugyanis a műszaki főellenőr bizonyos alkatrészek cseréjét rendelte el. Ilyenkor magamban ezt gondolom. Amikor már végre valahára benn ülünk a gépben, kezdődik a biztonsági oktatás. Abban a valószínűtlen esetben, hát ez egy nagyon gyanús megfogalmazás egy olyan iparág szájából, amely szemrebbenésnél van. Abban a valószínűtlen esetben, ha az utastér légnyomása hirtelen megváltozik, leválik a tető, egy oxigén maszk automatikusan beesik ön elé. Vegye fel a maszkot és lélegezzen normálisan. No hát ezzel aztán tényleg nincs semmi problémát. Mindig normálisan lélegzem, amikor egy kontrollálhatatlan 1000 km per óra sebességű függőleges zuhanás. Részese vagyok, ugyancsak normálisan székelek. Egyenesen a nadrágomba. Folytatódik az oktatás. Abban a teljesen valószínűtlen esetben, ha vízen landolnánk, Én tévednék, vagy ez annak a szinonímája, hogy belezuhanunk a tengerbe? Kapaszkodjon az ülőpárnájába. Az ülőpárnámba, hát más se hiányzik, mint hogy napokig hánykolódjak az Atlanti óceánon, görcsösen szorongatva egy surfing szagú párna. Éppen hogy elkezdődik a landolás, amikor a légi kísérő bemondja. Isten hozta önöket a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren. Hogy lehet, hogy valaki, aki velem együtt ugyanakkor, ugyanazon a járművön ér oda egy helyszínre, egyszer csak neki áll üdvözölni? Nem mond ez ellent valamilyen fizikai törvénynek? Körülbelül 4 másodperce gurulunk a földön, és ő már polgármesternét játszik. S megy tovább a bemondás. Kellemes időtöltést kívánunk Los Angelesben, vagy ha tovább utaznak, végső úti céljukon. Fel kéne világosítani ezeket a légitársasági embereket, hogy minden úti cél végső. Ettől úti cél. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy repülőgépeken és repülőtereken nem a legcélszerűbb ilyen szavakat használni, mint végső. Továbbá, ha az úgynevezett fekete doboz elpusztíthatatlan anyagból készül, hiszen a zuhanás után is éppen szokott maradni, miért nem gyártják az egész repülőt abból az anyagból? Mára nincs több kérdésem. Köszönöm figyelmüket!
1: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
4: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 065.
4: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
0: Mai utazásunk a Tisza hullámaihoz vezet. Nagy bajon milyen rekordokat jegyeztek fel a folyó vízállásáról és a vízhőmérsékletéről június végén nézzük meg együtt, mit mesél a Tisza. Kedves hallgatóink, a Tisza soha nem ugyanaz két egymást követő napon. Hol csendesebben hömpölyök, hol megárad, máskor pedig meglepően alacsony vízállással mutatja meg különleges arcát.
6: A Tisza vízállását elsősorban a csapadék, a hegyvidéki hóolvadás és a mellékfolyó árhullámok esélye ilyenkor gyakran alacsonyabb, nyugodtabb vízállást figyelhetünk meg. Magyar Kanizsán a valaha mért legnagyobb vízállást 2006-ban jegyezték fel, amikor a Tisza rendkívüli árhullámmal vonult le. Ez a rekord ma is mérföldkőnek számít a folyó történetében.
0: Az utóbbi évek száraz nyarai is rekordokat hoztak. 2022-ben, majd később ismét rendkívüli alacsony vízállásokat mértek a Tiszán, ami jól mutatja, milyen nagy hatással van az időjárás és a csapadék hiánya folyóra. Június végére a Tisza vize általában 20 és 23 Celsius fok közé melegszik fel. Ez már kellemes hőmérséklet a vízi sportokhoz és a strandoláshoz is, bár az érték a folyószakaszonként változhat.
6: A melegebb vízben a halak viselkedése is megváltozik, a hajnali és esti órákban aktívabbak, napközben pedig gyakran a mélyebb, hűvösebb részeket keresik. Június végén egyre több csónak, kajak és horgász jelenik meg a folyón, a Tisza ilyenkor egyszerre nyugodt és élettel teli.
0: A panda ma hajnalban lesétált a Tisza partjára, megérintette a vizet, amely kellemesen langyos volt. Leült egy padra, és hosszasan figyelte a lassan hömpölygő folyót, majd mosolyogva ezt mondta. A Tisza arra tanít bennünket, hogy az életben is vannak áradások és apadások, de a folyó mindig tovább halad.
6: A Tisza nem csak egy folyó, hanem emlékek, történetek és találkozások helyszíne. Minden hulláma egy új történetet visz magával, és talán ezért szeretjük újra meg újra felkeresni a partját. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma a Tisza június végi rekordjairól, vízállásáról és vízhőmérsékletéről beszélgettünk. Egy kicsit érdekesen, egy kicsit természetközelien és nagyon pandásan.
5: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Szahangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
1: A mai napon Szerbia egy kevésbé ismert, de annál szebb kiránduló helyére látogatunk úti célunk, Crnikosa, ahol a dombok, az erdők és a nyugalom olyan élmény nyújtanak, amely után az ember szinte újjászületve tér haza. Ha szeretik a csendes, természetközeli helyeket, tartsanak velünk. Kedves hallgatóink, ma ismét hátizsákot veszünk a vállunkra, és elindulunk egy igazi természeti gyöngyszem felé. Úti célunk a Crnikosa, ahol a természet még ma is szinte érintetlen szépségébe várja a látogatókat.
2: Sűrű erdeiről, friss levegőjéről és csendes túra útvonalairól ismert, a környéken tölgybükk és fenyőerdők váltják egymást tavasszal, és nyáron pedig vadvirágok borítják a tisztásokat. Akár egy rövidebb sétára, akár egy hosszabb kirándulásra vágyunk, a Crnikosa remek választás. Minden ösvény újabb és újabb panorámát kínál, miközben csak a madarak énekét és a szél susogását halljuk.
1: A magasabb pontokról csodálatos kilátás nyílik a környező dombokra és völgyekre. Naplementekor a táj aranyszínű fényben ragyog, amelyet a természetvédők és a fotósok is imádnak.
2: A környék gazdag madárvilágáról ismert, ha szerencsénk van, őzekkel, mókusokkal, vagy akár ragadozó madarakkal is találkozhatunk.
1: A panda ma is velünk tartott, leült egy hatalmas fa árnyékába, és csak hallgatta az erdő neszeit. Aztán mélyet lélegzett a friss levegőből, és mosolyogva így szólt. A természet a legjobb útitárs, soha nem siet, mégis mindig feltölt bennünket.
2: Vannak helyek, amelyek nem a tömegről, hanem a nyugalomról szólnak. Crnikosa pontosan ilyen egy hely, ahol a csend is mesél. Ha pedig egyszer ellátogatunk ide, biztosan magunkkal viszünk egy darabot ebből a különleges nyugalomból. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a csodálatos Crnikosa vidékén kirándultunk egy kicsit természetközelien, egy kicsit kalandosan és nagyon pandásan.
0: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Nyáron nem csak az a fontos, hogy divatosak legyünk, hanem az is, hogy kényelmesen érezzük magunkat. A megfelelő ruhaválasztás segíthet elviselni a forró napokat, megvédhet a napsugaraktól, és még a közérzetünket is javíthatja. Nézzük, mit érdemes viselni a nagy melegben. Kedves hallgatóink, amikor a hőmérő 35 fok fölé kúszik, a ruhatárunknak is alkalmazkodnia kell. A nyári divat legfontosabb szabálya a kényelem és a praktikum kéz a kézben jár.
4: És ilyenkor válasszunk természetes anyagokat, a pamut, a len és a viszkóz jól szellőzik, könnyebb bennük elviselni a meleget. Ezek az anyagok segítenek elvezetni a nedvességet, így komfortosabb viseletet biztosítanak. De a szín is számít. A világos színek, például a fehér, a bézs, a világos kék és a pasztel színek kevésbé melegszenek fel a napon. A sötét ruhák több hőt nyelhetnek el, ezért kánikulában sokszor melegebb érzetet adnak.
3: A bővebb szabású ruhák között könnyebben áramlik a levegő, ezért egy lenge ruha, egy laza ing vagy egy könnyű lemvászon nadrág remek választás lehet. Egy szalmakalap vagy egy világos színű sapka nem csak divatos, hanem segít megóvni a fejünket a tűző naptól. A napszemüvegről sem szabad megfeledkezni, érdemes UV-védelemmel ellátott lencsét választani. És jön a lábbeli, a jó szellőző szandál vagy a könnyű vászoncipő kényelmesebb lehet a nagy melegben. Fontos, hogy a cipő megfelelően tartsa a lábat, különösen, ha sokat sétálunk.
4: És jönnek a kiegészítők. Egy kulacs víz nyáron talán a legfontosabb divat kellék, egy könnyű vászontáska pedig praktikus és stílusos is lehet.
3: A Panda egy forró nyári napon felvette egy könnyű lemvászon inget, egy szalmakalapot és kedvenc napszemüvegét. Valaki megkérdezte, ennyire szeretsz divatos lenni? A Panda nevetett és ezt válaszolta. A legjobb nyári öltözék az, amelyben jól érzed magad, és még a napsütést is mosollyal fogadod.
4: Ha hosszabb ideig tartózkodunk a napon, érdemes könnyű, hosszújú inget is magunkkal vinni, ez segíthet megvédeni a bőrt az erős napsugárzástól. A divat nem csak arról szól, hogy jól érezzük magunkat, hanem jól is nézzünk ki, hanem arról is, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben, mert a legszebb nyári kiegészítő még mindig a mosoly és a jó kedv. Ez volt a divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma arról beszélgettünk, hogyan öltözzünk praktikusan és stílusosan a kánikulában, egy kicsit divatosan és egy kicsit okosan.
2: A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
3: A mai napon beszéljünk a külső festésről, hideg vagy meleg színt választunk, ha egy házat felújítunk, az egyik legfontosabb döntés a homlokzat színe. Nem csak a szépségről van szó, hanem arról is, hogy a választott tárgyalat hogyan hat a ház hangulatára, sőt még arra is, mennyire melegszik fel a fal a nyári napsütésben. Ma ennek jártunk utána.
4: Kedves hallgatóink, egy új homlokzati szín olyan, mintha új ruhát kapna az otthonunk, de vajon a meleg vagy a hideg árnyalatok a jobb választások? A bézs, a krémszín, a homokszín, a barack, a terrakotta vagy a világos okker barátságos, otthonos hangulatot sugároznak. Ezek a színek különösen jól mutatnak családi házakon és vidéki környezetben. Fontos azonban tudni, hogy a sötétebb, meleg árnyalatok a nyári napsütésben jobban felmelegedhetnek.
3: A világos szürke, a fehér, a halványkék vagy a finom szürke és zöld elegáns és modern megjelenést kölcsönöz. A világos hideg árnyalatok több napfényt vernek vissza, ezért a homlokzat kevésbé melegszik fel, tonizál a tetővel, a nyílászárókkal és a kert növényeivel.
4: Ma egyre népszerűbbek a természetes földszínek, a homokszín, a zsályazöld vagy a tört fehér időtálló és könnyen kombinálható. Nem csak a fal színe változik, a kerítés, az ereszcsatorna, az ablakkeretek és a bejárati ajtó színe is meghatározza az összképet. Mielőtt végleges döntést hozunk, érdemes egy kicsit felületen kipróbálni a kiválasztott színt a napsütésben és az árnyékban, ugyanaz az árnyalat egészen másnak tűnhet.
3: A Panda egyszer úgy döntött, új színt kap a kis háza. Először élénk pirosra gondolt, aztán körbenézett a kertben, meglátta a zöld fákat, a virágokat és a kékeget. Végül egy meleg homokszínt választott fehér díszítéssel. Amikor elkészült, csak ennyit mondott. A legszebb szín az, amely mosolyt csal az arcodra minden alkalommal, amikor hazaérsz.
4: Mert a színek nem csak a falakat változtatják meg, hanem a hangulatunkat is. Ezért érdemes olyan árnyalatot választani, amely évek múlva is örömmel tölt el bennünket, mert az otthon szépsége ott kezdődik, ahol jól érezzük magunkat.

0: Munkat. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma arról beszélgettünk, hogy külső festésnél hideg vagy meleg színet, színeket érdemese választani egy kicsit kreatívan és egy kicsit lakberendezősen.
1: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
1: On the radio.
0: Hit music. Give it up.
1: On the radio.
2: A magyar szólapszemléje következik Tisza hangja műsorunkban. A mai napon a negyedik oldalon a Magyar Szóban olvashatnak arról, hogy 140 éve őrzi gyökereit, ünnepi szentmisével és székelykapu avatással emlékeztek meg Székelykeve 140. évfordulójáról. Az ötödik oldalon olvashatnak a közösség és a hit erejéről a bácsfalui magyarok nagyasszonya templom homlokzat felújításának ünnepségéről. És elnöki búcsú erről a negyedik oldalon olvashatnak Alekszandr Vučić bejelentette lemondását. Szintén a negyedik oldalon olvashatnak arról, hogy megállították az ammónia szivárgást Vučić. Tánc, tűzijáték, koncert, falunapot ünnepelt pacsír. Erről bővebben az ötödik oldalon olvashatnak. Magyar Szó a Vajdasági Magyarság napilapja.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
3: Ez volt a reklám.

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kell, az értékek védelmében minden úton, minden nap.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádió.

van. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentail Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Vásárolt kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár az árusok szerint kevesebben voltak a megszokottnál. A hőség érezhető volt, a vásártéren ennek ellenére számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A kispiaci vásárban szinte minden megtalálható.

a leghónapról hónapra. A kilátogatók szerint a hőség miatt valamivel kisebb volt a nyüzsgés a megszokottnál. Ennek ellenére a vásárlók folyamatosan érkeztek, az árusok standjainál pedig az egész délelőtt lehetett nézelődni. A kispiaci vásárban a mezőgazdasági termelők is könnyen beszerezhették a munkájukhoz szükséges eszközöket. A kínálat ezúttal is változatos volt. A vásárlók különböző virágok, kézműves termékek, bőrtáskák és ruházati cikkek közül is válogathattak, valamint kisállatok és lovak is voltak. Mindemellett pedig a bőséges étel és italkínálat, valamint a vásári finomságok és a házi készítésű sütemények sem hiányozhattak. Legközelebb július 26-án vasárnap tartanak vásárt Kispiacon. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba. A Majesz Regnyeskola portálon közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik, kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én, hétfőn 8 órától július 2-án, csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A 8-osok a záróvizsgát követően korábban kitöltötték a középiskolai jelentkezési kívánságlistát. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. Az Oktatási Minisztérium szerint minden végzős 8-os számára biztosított a középiskolai férőhely. A szerbiai háztartások villanyszámlája az idei első negyedévben átlagosan 9,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Noha 2026 elején nem emelkedett a villamosenergia szabályozott ára, az év végéig ugyanakkor újabb drágulás várható, amelyet a fogyasztási blokktarifák módosításai is kísérhet, írja az Insider a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján. A látszólagos elmondás oka, hogy tavaly októberben bevezetett intézkedések hatása idén jelentkezett teljes mértékben. 2025. október 1-től emelkedett a lakossági villamosenergia ára, emellett módosult a blokktarifás rendszer is. A legdrágább vörös zónába kerülés határát havi 1600 kWh-ról 1200 kWh-ra csökkentették. Emellett a nagyobb áramigényű háztartások, különösen a villannyal fűtők, fogyasztásuk nagyobb részéért fizettek magasabb díjat. Az év hátralévő részében további áremelkedésekre lehet számítani. A Szerbia és a Nemzetközi Valutalap közötti megállapodás értelmében augusztus végéig felülvizsgálják a blokktarifák rendszerét, októberben pedig újabb villamosenergia áremelés várható. Ennek mértékét a kormány egyenlőre nem közölte, de a Nemzetközi Valutalapnak benyújtott dokumentumok már számolnak vele. Jubondrák Szávéty, a belgrádi közgazdaságtudományi kar professzora szerint várhatóan a jövőbeni tarifamódosítások is figyelembe veszik majd a szociális szempontokat, így a legkisebb fogyasztású, jellemzően alacsonyabb jövedelmű háztartások várhatóan kisebb terhekkel szembesülnek, míg a magas fogyasztású ügyfelek nagyobb mértékben járulnak hozzá a rendszer finanszírozásához. Szávíty úgy látja, hogy a villamosenergia drágulása önmagában nem lesz meghatározó tényező az infláció alakulásában. Szerinte az árak emelkedését elsősorban a piaci folyamatok alakítják, miközben az állam feladata, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a gazdaság működésének finanszírozása és a társadalmilag leginkább rászorulók védelmek között. A benzin drágult, a dízel áron nem változott. A következő 5 napban még Szerbiában 1 liter ólummentes benzinért 2 dinárról többet kell fizetni, mint előző héten 193 dinár, míg a gázolaj

0: 217 dinár maradt. Az új üzemanyag árak péntek 15 óráig érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Továbbra is napos időben lesz részünk az ország túlnyomó részén, száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyere rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon rekkenő hőséggel, kánikulával kell számolni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Texas. Fun Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését, amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Kétnapos nyári fesztivállal várják az érdeklődőket Szatmezon július 10-én és 11-én. Az őszi Barack Fesztivál és falunap programjai között kulturális bemutatók, sportesemények, családi programok és koncertek is szerepelnek. A rendezvény pénteken ünnepélyes megnyitóval indul, majd többek között művészeti csoportok bemutatkozása, pálinka verseny és esti zenei programok várják a közönséget. Szombaton bábszínház, judó bemutató, néptáncgála és számos közösségi program színesíti a kínálatot. Az este egyik kiemelt esemény a Budapest Bár koncertje lesz. A fesztivál ideje alatt vásári forgatag, gasztronómiai különlegességek, kézműves programok és gyermekeknek szóló elfoglaltságok is várják a látogatókat. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható a Dankó Pista művelődési házban és környékén. Szatmasz polgármestere Barna Károly nemrég a Palánkhír podcast vendége volt. A vele készült beszélgetést a Palánkhír YouTube csatornáján tekinthető meg. Útlezárásokra kell számítani Mórahalmon július 18-án szombaton a 2026-os Mórahalmi kerékpáros körverseny ideje alatt. A rendezvény 9 és 5 óra között zajlik, ez idő alatt több belvárosi utca, köztük a Nyár utca, a Kossuth Park környéke, a Dobó István utca és a Zrínyi utca is lezárásra kerül. Egyes utcák ideiglenesen zsák utcává válnak, ezért a Szántó, a Munkás és az Arató utcából nem lesz átjárás a versenypálya felé. A közlekedés csak a futamok közötti szünetekben rendőri és szervező irányítással lehetséges. A szervezők előzetes időablakokat is megjelöltek a pálya átjárhatóságára, azonban ezek a versenymenetétől függően változhatnak. A Nyár utcán a menetrend szerinti autóbusz közlekedés zavartalanul működik. A lakosság számára azt javasolják, hogy járműveiket a lezárásokon kívüli területeken parkolják le, és a szervezők türelmet és együttműködést kérnek a rendezvény idejére. Közösségi összefogást kezdeményezett Kiszomboron a Kiszombori Hírek a nyári hűség enyhítésére. A felhívás arra kéri a helyi vállalkozásokat, szolgáltatókat és intézményeket, hogy a hőségriadók idején biztosítsanak egy pohár ivóvizet azoknak, akik a településen járnak, dolgoznak, vagy a nagy meleg miatt segítségre szorulnak. A csatlakozó helyek nevét, címét és az elérhető időpontokat egy nyilvános listában gyűjtik össze. A kezdeményezés célja, hogy a legforróbb napokon mindenki tudja, hol kérhet gyors segítséget. A szervezők szerint egy pohár víz apróságnak tűnhet, de bizonyos helyzetekben akár életmentő is lehet. A felhíváshoz várják a kiszombori vállalkozások és intézmények jelentkezését. Júliusban és augusztusban ismét zenével telik meg Makó belvárosa. Elindul ugyanis a 2000 esténként várja az érdeklődőket a Makovec téren, ahol minden koncert ingyenesen látogatható. A fellépések minden szombaton 19 órakor kezdődnek, és a könnyű zene, a jazz, az akusztikus dallamok, valamint a klasszikus zene kedvelői is találnak számukra érdekes programot. A nyitó koncertet július 18-án a Marosparti Deák Big Band adja, majd többek között a Rhythm and Bass ütőegyüttes, az Ultralight Acoustic, az M-Jam, a C2.1, a Misting Band és a Rosé Classic Trio is a színpadra lép. A szervezők célja, hogy a nyári estéken a helyiek és a városba érkezők közösen élhessék át a szabadtéri zene élményét. A különleges hangulatú Makovec tér és a Hagymatikum környezete idén is méltó helyszínt biztosít a koncerteknek. Új önkéntesek jelentkezését várja a Magyar Nemzeti Múzeum. Az intézmény olyan érdeklődőket keres, akik szívesen betekintenének Magyarország egyik legjelentősebb közgyűjteményének mindennapi működésébe, és aktívan részt vennének a múzeumi közösségi életben. A programhoz azok csatlakozhatnak, akik legalább fél éven keresztül havi rendszerességgel tudnak időt szánni az önkéntes munkára. A múzeum elsősorban nyitott, kíváncsi, a történelem és a kulturális örökség iránt érdeklődő jelentkezőket várja. Az önkéntesek nem csak új tapasztalatokat szerezhetnek, hanem közelebbről is megismerhetik egy országos jelentőségű kulturális intézmény működését. A program lehetőséget kínál szakmai fejlődésre, új kapcsolatok kialakítására és egy értékes közösséghez való csatlakozásra. A jelentkezéseket elektronikus úton várják az önkéntesség@hnm.hu e-mail címen, ahol további információk is kérhetők. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a Jószág és Kirakodó vásárt kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár az árusok szerint kevesebben voltak a megszokottnál. A hőség érezhető volt, a vásártéren ennek ellenére számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A kispiaci vásárban szinte minden megtalálható, a legtöbben azonban nem csak vásárolni érkeznek, hanem a hangulat miatt is visszatérnek hónapról hónapra. A kilátogatók szerint a hőség miatt valamivel kisebb volt a nyüzsgés a megszokottnál. Ennek ellenére a vásárlók folyamatosan érkeztek, az árusok standjainál pedig az egész délelőtt lehetett nézelődni. A kispiaci vásárban a mezőgazdasági termelők is könnyen beszerezhették a munkájukhoz szükséges eszközöket. A kínálat ezúttal is változatos volt. A vásárlók különböző virágok, kézműves termékek, bőrtáskák és ruházati cikkek közül is válogathattak, valamint kisállatok és lovak is voltak. Mindemellett pedig a bőséges étel és ital és a házi készítésű sütemények sem hiányozhattak. Legközelebb július 26-án vasárnap tartanak vásárt kispiacon. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba. A Majaszrednyaskola portálon közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik, kétféle módon. Hétfőn 8 órától július 2-án, csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A 8-osok a záróvizsgát követően korábban kitöltötték a középiskolai jelentkezési kívánságot.

0: listát. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. Az Oktatási Minisztérium szerint minden végzős 8-os számára biztosított a középiskolai férőhely. A szerbiai háztartások villanyszámlája az idei első negyedévben átlagosan 9,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Noha 2026 elején nem emelkedett a villamosenergia szabályozott ára, az év végéig ugyanakkor újabb drágulás várható, amelyet a fogyasztási blokktarifák módosítása is kísérhet, írja az Insider a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján. A látszólagos elmondás oka, hogy tavaly októberben bevezetett intézkedések hatása idén jelentkezett teljes mértékben. 2025. október 1-től emelkedett a lakossági villamosenergia ára, emellett módosult a blokktarifás rendszer is. A legdrágább vörös zónába kerülés határát havi 1600 kWh-ról 1200 kWh-ra csökkentették, emellett a nagyobb áramigényű háztartások, különösen a villannyal fűtők, fogyasztásuk nagyobb részéért fizettek magasabb díjat. Az év hátralévő részében további áremelkedésekre lehet számítani. A Szerbia és a Nemzetközi Valutaalap közötti megállapodás értelmében augusztus végéig felülvizsgálják a blokktarifák rendszerét, októberben pedig újabb villamosenergia áremelés várható. Ennek mértékét a kormány egyelőre nem közölte, de a Nemzetközi Valutaalapnak benyújtott dokumentumok már számolnak vele. Jubondrák Szávéty, a belgrádi közgazdaságtudományi kar professzora szerint várhatóan a jövőbeni tarifamódosítások is figyelembe veszik majd a szociális szempontokat, így a legkisebb fogyasztású, jellemzően alacsonyabb jövedelmű háztartások várhatóan kisebb terhekkel szembesülnek, míg a magas fogyasztású ügyfelek nagyobb mértékben járulnak hozzá a rendszer finanszírozásához. Szávíc úgy látja, hogy a villamosenergia drágulása önmagában nem lesz meghatározó tényező az infláció alakulásában. Szerinte az árak emelkedését elsősorban a piaci folyamatok alakítják, miközben az állam feladata, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a gazdaság működésének finanszírozása és a társadalmilag leginkább rászorulók védelmek között. A benzin drágult, a dízel áron nem változott. A következő 5 napban még Szerbiában 1 liter ólummentes benzinért 2 dinárról többet kell fizetni, mint előző héten 193 dinár, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyag árak péntek 15 óráig érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
1: Vezess figyelmes, az Útinfo támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Továbbra is napos időben lesz részünk az ország túlnyomó részén, száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon rekkenő hőséggel, kánikulával kell számolni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. nő az info.

tartus és a stroke esélye. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet, általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyalovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Texas. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ankora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Két napos nyári fesztivállal várják az érdeklődőket Szatmezon július 10-én és 11-én. Az őszi Barack Fesztivál és falunap programjai között kulturális bemutatók, sportesemények, családi programok és koncertek is szerepelnek. A rendezvény pénteken ünnepélyes megnyitóval indul, majd többek között művészeti csoportok bemutatkozása, pálinka verseny és esti zenei programok várják a közönséget. Szombaton bábszínház, judó bemutató, néptáncgála és számos közösségi program színesíti a kínálatot. Az este egyik kiemelt esemény a Budapest Bár koncertje lesz. A fesztivál ideje alatt vásári forgatag, gasztronómiai különlegességek, kézműves programok és gyermekeknek szóló elfoglaltságok is várják a látogatókat. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható a Dankó Pista művelődési házban és környékén. Szatmár polgármestere Barna Károly nemrég a Palánkhíd podcast vendége volt. A vele készült beszélgetést a Palánkhíd YouTube csatornáján tekinthető meg. Útlezárásokra kell számítani Mórahalmon július 18-án szombaton a 2026-os Mórahalmi kerékpáros körverseny ideje alatt. A rendezvény 9 és 5 óra között zajlik, ez idő alatt több belvárosi utca, köztük a Nyár utca, a Kossuth Park környéke, a Dobó István utca és a Zrínyi utca is lezárásra kerül. Egyes utcák ideiglenesen zsákutcává válnak, ezért a Szántó, a Munkás és az Arató utcából nem lesz átjárás a versenypálya felé. A közlekedés csak a futamok közötti szünetekben rendőri és szervező irányítással lehetséges. A szervezők előzetes időablakokat is megjelöltek a pálya átjárhatóságára, azonban ezek a versenymenetétől függően változhatnak. A Nyár utcán a menetrend szerinti autóbusz közlekedés zavartalanul működik. A lakosság számára azt javasolják, hogy járműveiket a lezárásokon kívüli területeken parkolják le, és a szervezők türelmet és együttműködést kérnek a rendezvény idejére. Közösségi összefogást kezdeményezett Kiszomboron a Kiszombori Hírek a nyári hűség enyhítésére. A felhívás arra kéri a helyi vállalkozásokat, szolgáltatókat és intézményeket, hogy a hőségriadók idején biztosítsanak egy pohár ivóvizet azoknak, akik a településen járnak, dolgoznak, vagy a nagy meleg miatt segítségre szorulnak. A csatlakozó helyek nevét, címét és az elérhető időpontokat egy nyilvános listában gyűjtik össze. A kezdeményezés célja, hogy a legforróbb napokon mindenki tudja, hol kérhet gyors segítséget. A szervezők szerint egy pohár víz apróságnak tűnhet, de bizonyos helyzetekben akár életmentő is lehet. A felhíváshoz várják a kiszombori vállalkozások és intézmények jelentkezését. Júliusban és augusztusban ismét zenével telik meg Makó belvárosa. Elindul ugyanis a 2026-os zenepavilóni koncertsorozat. A 8 héten át tartó programsorozat szombatesténként várja az érdeklődőket a Makovec téren, ahol minden koncert ingyenesen látogatható. A fellépések minden szombaton 19 órakor kezdődnek, és a könnyű zene, a jazz, az akusztikus dallamok, valamint a klasszikus zene kedvelői is találnak számukra érdekes programot. A nyitó koncertet július 18-án a Marosparti Deák Big Band adja, majd többek között a Rhythm and Bass ütőegyüttes, az Ultralight Akusztik, az M-Jam, a C2.1, a Misting Band és a Rosé Classic Trio is a színpadra lép. A szervezők célja, hogy a nyári estéken a helyiek és a városba érkezők közösen élhessék át a szabadtéri zene élményét. A különleges hangulatú Makovec tér és a Hagymatikum környezete idén is méltó helyszínt biztosít a koncerteknek. Új önkéntesek jelentkezését várja a Magyar Nemzeti Múzeum. Az intézmény olyan érdeklődőket keres, akik szívesen betekintenének Magyarország egyik legjelentősebb közgyűjteményének mindennapi működésébe, és aktívan részt vennének a múzeumi közösségi életben. A programhoz azok csatlakozhatnak, akik legalább fél éven keresztül havi rendszerességgel tudnak időt szánni az önkéntes munkára. A múzeum elsősorban nyitott, kíváncsi, a történelem és a kulturális örökség iránt érdeklődő jelentkezőket várja. Az önkéntesek nem csak új tapasztalatokat szerezhetnek, hanem közelebbről is megismerhetik egy országos jelentőségű kulturális intézmény működését. A program lehetőséget kínál szakmai fejlődésre, új kapcsolatok kialakítására és egy értékes közösséghez való csatlakozásra. A jelentkezéseket elektronikus úton várják az önkéntesség@hnm.hu e-mail címen, ahol további információk is kérhetők. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a jószági és kirakodó vásárt kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár az árusok szerint kevesebben voltak a megszokottnál. A hőség érezhető volt, a vásártéren ennek ellenére számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A kispiaci vásárban szinte minden megtalálható, a legtöbben azonban nem csak vásárolni érkeznek, hanem a hangulat miatt is visszatérnek hónapról hónapra. A kilátogatók szerint a hőség miatt valamivel kisebb volt a nyüzsgés a megszokottnál, ennek ellenére a vásárlók folyamatosan érkeződni. A kispiaci vásárban a mezőgazdasági termelők is könnyen beszerezhették a munkájukhoz szükséges eszközöket. A kínálat ezúttal is változatos volt. A vásárlók különböző virágok, kézműves termékek, bőrtáskák és ruházatok, mindemellett pedig a bőséges étel és italkínálat, valamint a vásári finomságok és a házi készítésű sütemények sem hiányozhattak. Legközelebb július 26-án vasárnap tartanak vásárt Kispiacon. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba. A Maja Szrednyeskola portálon közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik, kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én, hétfőn, valamint személyesen abban a középiskolában, ahova a tanulót besorolták, a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A 8-osok a záróvizsgát követően korábban kitöltötték a középiskolai jelentkezési kívánságlistát. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. Az Oktatási Minisztérium szerint minden végzős 8-os számára biztosított a középiskolai férőhely. A szerbiai háztartások villanyszámlája az idei első negyedévben átlagosan 9,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Noha 2026 elején nem emelkedett a villamosenergia szabályozott ára, az év végéig ugyanakkor újabb drágulás várható, amelyet a fogyasztási blokktarifák módosítása is kísérhet, írja az Insider a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján. A látszólagos elmondás oka, hogy tavaly októberben bevezetett intézkedések hatása idén jelentkezett teljes mértékben. 2025. október 1-től emelkedett a lakossági villamosenergia ára, emellett módosult a blokktarifás rendszer is. A legdrágább vörös zónába kerülés határát havi 1600 kWh-ról 1200 kWh-ra csökkentették, emellett a nagyobb áramigényű háztartások, különösen a villannyal fűtők, fogyasztásuk nagyobb részéért fizettek magasabb díjat. Az év hátralévő részében további áremelkedésekre lehet számítani. A Szerbia és a Nemzetközi Valutalap közötti megállapodás értelmében augusztus végéig felülvizsgálják a blokktarifák rendszerét, októberben pedig újabb villamosenergia áremelés várható. Ennek mértékét a kormány egyelőre nem közölte, de a Nemzetközi Valutalapnak benyújtott dokumentumok már számolnak vele. Jubondrák Szávét, a belgrádi közgazdaságtudományi kar professzora szerint várhatóan a jövőbeni tarifamódosítások is figyelembe veszik majd a szociális szempontokat, így a legkisebb fogyasztású jellemzően alacsonyabb

0: jövedelmű háztartások várhatóan kisebb terhekkel szembesülnek, míg a magas fogyasztású ügyfelek nagyobb mértékben járulnak hozzá a rendszer finanszírozásához. Szávíg úgy látja, hogy a villamos energia drágulása önmagában nem lesz meghatározó tényező az infláció alakulásában. Szerinte az árak emelkedését elsősorban a piaci folyamatok alakítják, miközben az állam feladata, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a gazdaság működésének finanszírozása és a társadalmilag leginkább rászorulók védelmek között. A benzin drágult, a dízel áron nem változott. A következő 5 napban még Szerbiában 1 liter olummentes benzinért 2 dinárról többet kell fizetni, mint előző héten 193 dinár, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyag árak péntek 15 óráig érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Továbbra is napos időben lesz részünk az ország túlnyomó részén, száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon rekkenő hőséggel, kánikulával kell számolni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a

gondolok a kemény időkre, mikor lábba hoztál, mellémre dőlve, illatos parfümmel jól befújva, testemhez húzva, forrom bújva, szeretkeztünk vadul, és az volt a durva, hogy közben a testedet más is szúrta, de nem mondom rád, hogy rohadt kurva, vagy hogy porrá ég.

De a többi pasi csíped, ha én adom a tüzet, de más nyomja el a csíket. Előttem leveg még az összetört géped, és a vérben úszó öklöm, amin az üveg vágy léket. Bár a seppe gyógyult, ahogy borogattam, már bánom, hogy többet adtam, mint kaptam. Kemény ez a világ, mindenhol csak a szemét. Miért nem lehet olyan, hogy megfogjuk egy

0: és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentail rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, Fontana, minden ami fürdőszoba, minden ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Austrotelm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni, proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalan avatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Fontana, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a

0: Fontana Fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Premium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
1: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A hónap utolsó vasárnapján ismét megrendezték a jószági és kirakodó vásárt kispiacon. A nyári meleg ezúttal sem tartotta távol a vásárlókat, bár az árusok szerint kevesebben voltak a megszokottnál. A hőség érezhető volt, a vásártéren ennek ellenére számos árus kínálta portékáit, a látogatók pedig bőséges választékból válogathattak. A helyiek mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A kispiaci vásárban szinte minden megtalálható. A legtöbben azonban nem csak vásárolni érkeznek, hanem a hangulat miatt is visszatérnek hónapról hónapra. A kilátogatók szerint a hőség miatt valamivel kisebb volt a nyüzsgés a megszokottnál. Ennek ellenére a vásárlók folyamatosan érkeztek, az árusok standjainál pedig az egész délelőtt lehetett nézelődni. A kispiaci vásárban a mezőgazdasági termelők is könnyen beszerezhették a munkájukhoz szükséges eszközöket. A kínálat ezúttal is változatos volt. A vásárlók különböző virágok, kézműves termékek,

0: bőrtáskák és ruházati cikkek közül is válogathattak, valamint kisállatok és lovak is voltak. Mindemellett pedig a bőséges étel és italkínálat, valamint a vásári finomságok és a házi készítésű sütemények sem hiányozhattak. Legközelebb július 26-án vasárnap tartanak vásárt Kispiacon. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba. A Majesz Rednyaskola portálon közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik, kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én, hétfőn 8 órától július 2-án, csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középis kivételével, ahol július 1-én szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A 8-osok a záróvizsgát követően korábban kitöltötték a középiskolai jelentkezési kívánságlistát. A szerbiai középiskolákban mintegy 72 ezer férőhely áll rendelkezésre, miközben idén körülbelül 64.400 tanuló tett záróvizsgát. Az Oktatási Minisztérium szerint minden végzős 8-os számára biztosította a középiskolai férőhely. A szerbiai háztartások villanyszámlája az idei első negyedévben átlagosan 9,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Noha 2026 elején nem emelkedett a villamosenergia szabályozott ára, az év végéig ugyanakkor újabb drágulás várható, amelyet a fogyasztási blokktarifák módosítása is kísérhet, írja az Insider a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján. A látszólagos elmondás oka, hogy tavaly októberben bevezetett intézkedések hatása idén jelentkezett teljes mértékben. 2025. október 1-től emelkedett a lakossági villamosenergia ára, emellett módosult a blokktarifás rendszer is. A legdrágább vörös zónába kerülés határát havi 1600 kWh-ról 1200 kWh-ra csökkentették. Emellett a nagyobb áramigényű háztartások, különösen a villannyal fűtők, fogyasztásuk nagyobb részéért fizettek magasabb díjat. Az év hátralévő részében további áremelkedésekre lehet számítani. A Szerbia és a Nemzetközi Valutalap közötti megállapodás értelmében augusztus végéig felülvizsgálják a blokktarifák rendszerét, októberben pedig újabb villamosenergia áremelés várható. Ennek mértékét a kormány egyelőre nem közölte, de a Nemzetközi Valutalapnak benyújtott dokumentumok már számolnak vele. Jubondrák Szávít, a belgrádi közgazdaságtudományi kar professzora szerint várhatóan a jövőbeni tarifamódosítások is figyelembe veszik majd a szociális szempontokat, így a legkisebb fogyasztású, jellemzően alacsonyabb jövedelmű háztartások várhatóan kisebb terhekkel szembesülnek, míg a magas fogyasztású ügyfelek nagyobb mértékben járulnak hozzá a rendszer finanszírozásához. Szávít úgy látja, hogy a villamosenergia drágulása önmagában nem lesz meghatározó tényező az infláció alakulásában. Szerinte az árak emelkedését elsősorban a piaci folyamatok alakítják, miközben az állam feladata, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen a gazdaság működésének finanszírozása és a társadalmilag leginkább rászorulók védelmek között. A benzin drágult, a dízel áron nem változott. A következő 5 napban még Szerbiában 1 liter olummentes benzinért 2 dinárról többet kell fizetni, mint előző héten 193 dinár, míg a gázolaj 217 dinár maradt. Az új üzemanyag árak péntek 15 óráig érvényesek. Mint ismert, a szerb kormány vasárnap 60 napra meghosszabbította az olajszármazékok árának korlátozásáról szóló rendeletet.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Továbbra is napos időben lesz részünk az ország túlnyomó részén, száraz utakra.

0: Számíthatnak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, háziállatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon rekkenő hőséggel, kánikulával kell számolni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 23, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar-Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szívproblémák, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphaton erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Kétnapos nyári fesztivállal várják az érdeklődőket Szatmezon július 10-én és 11-én. Az őszi Barack Fesztivál és Falunap programjai között kulturális bemutatók, sportesemények, családi programok és koncertek is szerepelnek. A rendezvény pénteken ünnepélyes megnyitóval indul, majd többek között művészeti csoportok bemutatkozása, pálinka verse, bemutató, néptáncgála és számos közösségi program színesíti a kínálatot. Az este egyik kiemelt eseménye a Budapest Bár koncertje lesz. A fesztivál ideje alatt vásári forgatag, gasztronómiai különlegességek, kézműves programok és gyermekeknek szóló elfoglaltságok is várják a látogatókat. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható a Dankó Pista művelődési házban és környékén. Szatmasz polgármestere Barna Károly nemrég a Palánkhíd podcast vendége volt. A vele készült beszélgetést a Palánkhíd jut számítani Mórahalmon július 18-án szombaton a 2026-os Mórahalmi kerékpáros körverseny ideje alatt. A rendezvény 9 és 5 óra között zajlik, ez idő alatt több belvárosi utca, köztük a Nyár utca, a Kossuth Park környéke, a Dobó István utca és az Rínyi utca is lezárásra kerül. Egyes utcák ideiglenesen Zsák utcává válnak, ezért a Szántó, a Munkás és az Arató utcából nem lesz átjárás a versenypálya felé. A közlekedés csak a futamok közötti szünetekben rendőri és szervező irányítással lehetséges. A szervezők előzetes időablakokat is megjelöltek a pálya átjárhatóságára, azonban ezek a verseny menetétől függően változhatnak. A Nyár utcán a menetrend szerinti autóbusz közlekedés zavartalanul működik. A lakosság számára azt javasolják, hogy járműveiket a lezárásokon kívüli területeken parkolják le, és a szervezők türelmet és együttműködést kérnek a rendezvény idejére. Közösségi összefogást kezdeményezett Kiszomboron a Kiszombori Hírek a nyári hűség enyhítésére. A felhívás arra kéri a helyi vállalkozásokat, szolgáltatókat és intézményeket, hogy a hőségriadók idején biztosítsanak egy pohár ivóvizet azoknak, akik a településen járnak, dolgoznak, vagy a nagy meleg miatt segítségre szorulnak. A csatlakozó helyek nevét, címét és az elérhető időpontokat egy nyilvános listában gyűjtik össze. A kezdeményezés célja, hogy a legforróbb napokon mindenki tudja, hol kérhet gyors segítséget. A szervezők szerint egy pohár víz apróságnak tűnhet, de bizonyos helyzetekben akár életmentő is lehet. A felhíváshoz várják a kiszombori vállalkozások és intézmények jelentkezését. Júliusban és augusztusban ismét zenével telik meg Makó belvárosa. Elindul ugyanis a 2026-os zenepavilloni koncertsorozat. A 8 héten át tartó programsorozat szombatesténként várja az érdeklődőket a Makovec téren, ahol minden koncert ingyenesen látogatható. A fellépések minden szombaton 19 órakor kezdődnek, és a könnyű zene, a jazz, az akusztikus dallamok, valamint a klasszikus zene kedvelői is találnak számukra érdekes programot. A nyitó koncertet július 18-án a Marosparti Deák Bigbent adja, majd többek között a Rhythm and Bass ütőegyüttes, az Ultralight Akusztikus, az M-Jam, a C2.1, a Misting Band és a Rosé Classic Trio is a színpadra lép. A szervezők célja, hogy a nyári estéken a helyiek és a városba érkezők közösen élhessék át a szabadtéri zene élményét. A különleges hangulatú Makovec tér és a Hagymatikum környezete idén is méltó helyszínt biztosít a koncerteknek. Új önkéntesek jelentkezését várja a Magyar Nemzeti Múzeum. Az intézmény olyan érdeklődőket keres, akik szívesen betekintenének Magyarország egyik legjelentősebb közgyűjteményének mindennapi működésébe, és aktívan részt vennének a múzeumi

közösségi életben. A programhoz azok csatlakozhatnak, akik legalább fél éven keresztül havi rendszerességgel tudnak időt szánni az önkéntes munkára. A múzeum elsősorban nyitott, kíváncsi, a történelem és a kulturális örökség iránt érdeklődő jelentkezhetik egy országos jelentőségű kulturális intézmény működését. A program lehetőséget kínál szakmai fejlődésre, új kapcsolatok kialakítására és egy értékes közösséghez való csatlakozásra. A jelentkezéseket elektronikus úton várják az önkéntesség@hnm.hu e-mail címen, ahol további információk is kérhetők. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.pandára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
2: Ez volt a reklám.

0: Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.

Csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.